Lionel qui atterrit, il est pris, il Jack. Good day, Chumstad.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlan piaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy Eurocity később érkezik Budapestre, a Tiszaszamos Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnokig korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő különszintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a Dehír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben. Járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Ícsus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Papp László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdúbjar vármegyei kormányhivatal jelzés alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekre várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Egyre több település csatlakozik a Vágatlan Májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg, meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhetünk.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
2: Ez a Best FM.
3: Mindig veled.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók, debrecendrive.hu.
3: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 szuperhibrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban, díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haunon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzést népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
8: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, csak akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
7: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet a nap.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
3: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
4: Irányos XXX Lutz!
3: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugár úton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugár út 75 a körforgalomnál.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, ma tevékeny nap elé nézhet, különösen a reggeli órák alkalmasak a nagyobb fizikai erőfeszítésekre. Mika, a negatív sugallatok, az elbátortalanítás a teljesítmény csökkenéséhez vezetnek, higgyel, mások nem csak a sikereiért szeretik. Ikrek, érdemes terveket szőnie, valamint alaposan átgondolnia egy hivatalos ügyletet, sikerre számíthat egy üzleti tranzakcióban, használja az adottságait. Rák, a jó szóért, kedvességért most nagyon hálás, nyugalommal töltheti el a tudat, hogy valaki a pártját fogja, este felé keresse fel egy kedves barátját, vagy egy régen látott szeretett rokont. Oroszlán. Nagyon hatékonnyá teheti a munkavégzését, ha képes erőteljesen koncentrálni a kitűzött célra. Ha ezt elérte, kezdődhet a kikapcsolódás, a szép napok maradéktalan élvezete. Szűz. Ön szereti megosztani másokkal a tudását, és szívesen fogadja az új ötleteket is. Jó lélekbúvár, mert erőssége az ítélkezés nélküli odafigyelés és az önzetlen segíteni akarás. Mérleg. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a nap is kellemesen és tartalmasan tehessen, és kölcsönös megbecsülésben tölthesse másokkal. Élvezze a békét és a nyugalmat. Skorpió. Harmonikus nap várható, érdemes a nyugalmat kihasználni a belső konfliktusok rendezésére, amit eltervezett, azt ne felejts el megvalósítani. Nyilas. Nem lesz nehéz napja, bizakodva tekinthet az ön előtt álló feladatokra, éles esze, széles körű tájékozottsága átsegíti a buktatókon. Bak. Lehetnek gondjai, mégis legyen nagyvonalú, adja, hogy partnere a maga útját járja, hiszen nincs annál idegesítőbb, mint amikor valakinek minden lépését ellenőrzik. Vízöntő. Ön egyre bátrabb és magabiztosabb, de legyen óvatos, veszélyesnek látszó vállalkozásba, kétes végkimenetelű kalandban ne keveredjen, csak olyasmit vállaljon, amit jól átlát. Alak. Enyhülnek a gondok, de azért még lesznek napok, amikor a korábbi megoldatlan problémák napirendre kerülnek. A kilátásai nem rosszak, sőt egyre javulnak, de ne feledje, minden a megfelelő időzítésen múlik.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nem tudok begyújtani egy cserépkályhába, akárhogyan iparkodom is. S mennyi mindent nem tudok még, például zongorázni, csak úgy és annyira, mint egy szomorú zenei hivatalnok egy mulatóban. S mégis, milyen avatottan és büszkén merek beszélni a zenéről. S nem tudok mozdonyt vezetni, s nem tudok egy leszakadt gombot felvarni. De mindez a sok kis tudás is alkotja a világot. Tanulj tiszteletet minden emberi mozdulat és ügyesség iránt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
1: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
2: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.

Botond nevű hallgatóinkat. A Botond régi magyar személynévből származik, valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése botos, azaz buzogányos harcos. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Botond vitéz, 10. századi magyar nemzetségfő, aki Bizánc városkapuját buzogányával betörte, Storz Botond, háromszoros olimpiai bajnok, kajakozó és

0: lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlanpiaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy Eurocity később érkezik Budapestre, a Tiszaszamos Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnokig korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a Dehír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
0: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél, 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.

Taylor Swift és a Shake It Out, ez szólt nálunk, 2 perc múlva lesz majd 8:45, és hát készülünk a mai rangadóra, mert érdekes meccsről van szó, DVSC Újpest FC, ugye az Újpest érkezik az otthonunkba, és hát itt próbáljuk őket szitává verni, 17 óra 15 perc körül, és ez azért izgalmas, azért vannak külső tényezők is, de mondjuk ezt jó lenne hozni, mert ugye érdekel minket a liga, hogy oda be tudjuk még kerülni, illetve gyakorlatilag a mai napon, hogyha minden állás rendben van, akkor lehetünk még a dobogó harmadik fokán, ugye ennek körülünk, és hát valamit szeretnénk az újpestieknek küldeni, mármint a szurkolóknak, amikor éppen mennek hazafelé, az lenne a jó, hogyha mondjuk mi tudnánk hozni ezt a mai napot, és mondjuk a Loki behúzná, akkor nagyon szeretném azt, hogy a busznak az üvegén keresztül bámulnának a hold felé, és néznék az eget, és közben valami bájoló dolog történne velük. Hazamennének óvatosan, komótosan, és azt mondanák, hogy jaj, de jó ez a Loki, jaj, de kikaptunk, jaj, de nem sikerült ez a mai nap. Gratulálunk a Lokinak, valahogy így képzelem.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció dérimúzeum.hu.
3: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
4: Irányoz XXX Lutz!
3: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az XXXLutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték. Hey!

0: Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy.
2: Bárhol is vagy.
1: Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

Ez volt a dal címe, Inna és Sean Paul közösen volt hallható itt a Best FM-en, és hát 6 perc múlva rákanyarodunk a 8:30-ra, és közben pedig vannak olyan hallgatóink, akik próbálnak nekünk segíteni, illetve hát a társaikon, a barátaikon, és hát így van ez, jó. Norbi, nagyon aranyos vagy, ez egy nagyon kedves gesztus. Sziasztok, egy idős ismerősöm elhagyott egy igazolvány tartót a Sámsoni úti Penny, vagy esetleg a nagy piac környékén. Az iratai és némi KP is van bennem, esetleg, hogyha valaki találta, vagy megtalálja, akkor kérjük, hogy keressetek bennünket. 20-as 504-4303. Annyit tudunk, hogy igen, az ismerős, és hogy Gábornak hívják. Gábor a keresztem, hogyha valaki talál egy olyan tárcát, amiben van Gáborra utaló nyom, és nyilván nem az ő tárcája, és ez könnyen kiderül, mert vagy a sajátunk, vagy másé, akkor az jelezze nekünk, és mi megadjuk azt a számot, amin keresztül vissza tudjuk ezt juttatni. És hát nyilván nagy örömet jelentene, mert nem kell újra utána járni az összes papírnak, iratnak. Egyébként jelzem, nem akarnék én feltétlenül mindennek is reklámot csinálni, de ez a digitális állampolgárság kérdés, ez neked nagyon tetszik. Jó, fényképes igazolvány kell egy csomó helyre, de van rengeteg olyan tétel, ahol viszont tudjuk magunkat igazolni a DAP-on keresztül. Én nagyon szeretem, sok mindenre jó. Tehát ilyen könyvelési szempontból is izgalmas, hogyha a könyvelővel kell kommunikálni, azon keresztül lehet rányomni dolgokra. Nagyon jó dolog lehet egy igazoltatásnál. Én már nem félek, hogy ott hagytam az irataimat, vagy nem. Általában egyébként az autómban vannak az irataim, ami teljesen rossz, mert nem így kellene, mert amennyiben ellopják az autót, akkor ugye nem jó, hogyha iratok vannak benne, én ezt tudom, de ez a DAP, ez nekem sok mindenben segít. Egyébként ezelőtt egy-két évben picit szabálytalankodtunk, mert egy egyenlányú utcába mentünk, mert talán Szarvason vagy annak környékén, és ott jött egy rendőr, aki ezt, hogy srácok, értem, hogy nem, de hogy ez most egy volt. Nagyon kedves volt egyébként, és mondtuk, hogy hát több bajunk is van, egy, hogy ezt nem vettük figyelembe, és hogy rosszul viselkedtünk, kettő pedig, hogy semmilyen irat nincs nálunk, mert hogy itt horgászunk a környéken, és hogy hát így alakult, elnézést kérünk, és azt mondta, hogy semmi gond nincsen, mondja meg a nevét, nem bemondtam, oké, édesanyjának, oké, születéséhez, és akkor ezt már digitálisan egyébként meg tudta oldani, úgyhogy nem volt nálam a telefonom, semmi az égvilágon, de ott már az ő rendszerében látta fotó alapján, hogy ezt pontosan hogyan kell kezelni, úgyhogy szerintem tök rendben van most a világ ez irányba, hogy picit függünk a digitális dolgainktól, de hogyha úgy lemerül, vagy valami gond van a telefonnal, akkor milyen jó, hogyha van valami, ami ettől egy kicsit analógabb. Mindegy, szóval keressük nagyon Gábornak az iratait, meg az igazolványtartóját, meg a mindenét. Jó, hogyha valaki talált egy ilyet, a Sámsori úti Penny, vagy a Nagypiac környékén, akkor ő segítsen nekünk. Aerosmith, ez nálunk a folytatás, mert hogy a Best FM-en hozzuk másodpercről másodpercre azokat a kellemes kis muzsikákat, amire jó velünk ébredni. Szombat reggel, hamarosan 8:30.

0: A Jazz Might, ez volt a dal, amit hallhattunk. Ugye beszéltünk arról, hogy van egy elhagyott igazolvány a Sámson út, Penny, vagy esetleg mondjuk a Nagypiac környékén, hogyha valaki találott egy ilyen iratot, és Gábor nevű hallgatónak van benne valamiféle kártyája, akkor hívjon bennünket 500-540-39-33-104-6. Ide várom ezen információkat. Eleve fél jó, ezzel fogunk tovább menni. Sexy and I Know It, ez pedig a dal címe. A mai napon ugye sok mindenre készülünk, a Vokéba, hogyha minden igaz, akkor abbázunk egyet, mert hogy 50 éves jubileuma van talán annak, amikor ők először nyertek egy konceptet, tehát Táncdal Fesztivál, vagy olyan eurovíziós dolog volt, és hogy ott voltak ők nagyon nagyszerűek, ezt jubilálja gyakorlatilag a Voké. És ami izgalmas, még hogy 17-15-kor majd Loki Mess lesz, az Újpestet fogjuk remélhetőleg PP-vel verni, meglátjuk majd, a kezdőcsapat meg úgy egyáltalán olyan nagy változó nincsen, mindenki felépült, mindenki meggyógyult, innentől kezdve teljes értékű lehet a csapat, ennek is drukkolunk majd nagyon. Össze fogjuk szedni a világ történéseit hamarosan, el fogjuk majd mondani nem csak a hírekben, hanem hogy megnézzük ilyen bulvár szemüvegen át, hogy mi intől. Palvin Barbie például, ugye, coming out-oltak egyet, megmutatták, hogy indul a pici baba, és hogy így van ez jól. Úgyhogy sok minden van, nem csak kinder tojásokról, hogy minden másról is fogunk majd beszélgetni. LMFAO, Sexy and I Know It. Most mindenki vegye elő a susogós bencsét, meg vagyunk, oké, okay, tűrjük fel kicsit, igen, színesek a cipők, haj nagyjából a helyén, rajtunk egy fejpánt, és jön a Sexy and I Know It.
1: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

Back to You, ez volt a dal, és hát közben összeszedjük azokat a nagy történéseket, ami segíti a születésnaposokat, akik ma, ugye, lehet, hogy nem ezen a napon. Május 16-án látták meg a napvilágot. Az első magyar magánlevél ekkor ment ki, 1232-ben. Igen, ez egy magánlevél volt egyébként, és hát az volt az izgalmas benne, hogy Jolánta királynének, második Endre király feleségének ment ez a levél. Igen, ez is érdekes lehet adott esetben. Kínai kulturális forradalom kezdett 1966-ban történt, akkor indult útjára, elég jól sikerült nekik kulturális és ipari értelemmel is fejlődni egyébként. A világ első rendszeres villamosvonala 1881-ben Berlin mellett Littenfeldében indult el. Megszületett a lézer 1960-ban, még egyszer mondom, a lézer 1960-ban, és lehet, hogy ez inspirálta a 77-es Star Wars-nak az indulását is, ahol már lézerkardok voltak. Valószínűleg kellett hozzá a technika, technológia. Az első Oscar-gála 1929-ben volt és történt, Hollywood, ugye Roosevelt Hotelben, és ami izgalmas, hogy 15 percig tartott körülbelül az ünnepélyes keret, de ez azért volt, mert hogy miért nem csináltak belőle a nagy showt, lévő, hogy Hollywoodról van szó. Ez azért történt így, tudtuk meg, mert hogy már korábban megvoltak pontosan a szereplők, tehát az már kiderült, hogy mi ez, csak egy ilyen kis vacsora volt, és előtte megdobták, tehát akkor még nem vittek bele ilyen nagy feszültségeket, meg semmi ilyesmit, hanem úgy döntöttek, hogy ez akkor legyen egy ilyen laza kis vacsora. Ez volt az első Oscar. Egyébként az első Oscaron már volt magyar résztvevő. Igen, Williamnek hívták az urat, Vilmos volt ott, és hogy Vilmosra azt kell tudni, hogy tolcsvai születésű, és ott szerepel, nem kapott semmilyen díjat, hanem egyszerűen más stábtagok között volt, akkor is magyar. Rodolfo Gács Rezső, ugye 1911-ben született, a valahelyett legnagyobb magyar művész, akinek a figyeljétek a kezemet, mert csalok mondást köszönhetjük többek között. Henry Fondáról is fogunk majd beszélni, mint Oscar díjasról, de most jöjjön egy dal, mert hogy utána jövünk a friss hírekkel, és ez pedig nem más, mint a Golden Eye, és a dal előadója pedig ugye tudják, Tina Turner.

0: A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben, járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Ícsus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Papp László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdúbiar vármegyei kormányhivatal jelzés alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekre várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
0: Egyre több település csatlakozik a Vágatlan Májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg, meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhetünk.
3: Köszi, Cus, találkozunk majd a következő órában, és Oceana és az Andy Summer, ez lesz nálunk a folytatás, ez a Best FM 4 perce 9 után.

Madonna vitt el minket egy picit pihenni, ugye ez volt a Holiday, picit ilyen barvis az összes dal így utólag, de valamikor ő volt ugye a legnagyobb lázadó. Maradjunk ennyiben, és hát közel vagyunk a negyed tízhez, úgyhogy ha valaki szerette volna belőni ezt az időpontot, üzenem, hogy elérjük pár másodperc múlva. Danybogival és Dessel megyünk tovább, jól leszek újra. Hát ez sokakban megfordul ez a kis gondolat, hogy hogyan kellene csinálni, hogy jól legyünk, és hát ez sok mindent tudja befolyásolni, de próbáljuk úgy csinálni, hogy jó legyen valahogy. Jövünk majd az Oasis-szel, Kowalski meg a maga, mindenki is lesz, és beszélni fogunk majd fontos dolgokról, mert hogy jön a Debrecen Drive, úgyhogy ezzel kapcsolatban is lesznek majd információink egy remek rendezvényről lévén szó, illetve a mai napról is fogunk majd beszélni. Jövő héten egyébként szerda magasságában lesz majd sajtótájékoztató ezügyben, és akkor kiderül, hogy milyen érdekes részletek kerültek be a mostani Debrecen Drive-ba, mert hogy ott mindig van valami izgalmi tényező, és ez a gyereknap környékén van, úgyhogy ez egy jó program lehet, pláne az apukák számára, akik úgy döntenek, hogy akarok valami ütőset, meg azért a gyereket is szeretném, úgyhogy ki tudnánk szolgálni, úgyhogy így valahogy együtt a családot meg tudja kapni, amit kell. Úgyhogy az anyukák örülnek, az apukák örülnek, a gyerekek örülnek, ilyesmi a Debrecen Drive. Jól leszek újra, ez pedig a dal címe, és egy újdonság Nagy Bogitól és Destől.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
3: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
4: Irányoz XXX Lutz!
3: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
6: Többféle Rexona Deos Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

Döntsünk zeneileg dolgokról, mert hogy van nálam jegy a DVSC Újpest rangadóra, és hát ez a mai meccs, ez mindenképpen izgalmas, 17-15, ugye az Ucsó meccs, és hát azt kell róla tudni, hogyha ez jól sikerül, akkor gyakorlatilag is minden, szóval jó szerencse is mellénk áll, akkor gyakorlatilag lehetünk harmadikak, ami fontos minden szempontból, különböző kupa megjelenések, stb. Na most én úgy döntöttem, hogy mi lenne akkor, hogy ezt most úgy csinálnánk kivételesen, hogy nem teszek föl valami nagyon lokis kérdést, hanem egyszerűen van két dal, és döntsük el, itt most mindenki belkerül a kosárba, aztán sorsolunk majd, több jegyem is van, úgyhogy nyugalom, hozzá lehet férni ezekhez a jegyekhez. Egy a lényeg, hogy mi az, ami szerintetek önök szerint meghatározóbb, már ami a lokit illeti. Két dalt fogok mutatni, küldjétek el, hogy az egyes vagy a kettes, nagyjából engem ennyi érdekel, kíváncsi vagyok. Van egy dal, ami nagyon-nagyon meghatározó, ez a Góloknál szólt egy időben a nagyon keményet, ez a Matt féle The Concert. Ez volt az, ami megadta a lendületét ennek a bizonyos gólörömnek, és van egy másik dal, ami megint csak meghatározó, az pedig így szól. Számodra az egyes vagy a kettes dal, ami közelebb áll hozzád, már ami a lokit illeti, küld el nekünk 30 933 104 6, én pedig a következő megszólásban majd sorsolom a jegyeket. Jó, ennyi nagyjából a feladat, nem bonyolult, ott lesz te is a DVSC Újpest FC rangadóján, várjuk az üzeneteiteket. Live, ezzel megyünk tovább.

Hallgatóink döntöttek, de csak egy-két szavazattal maradt le egyébként a The Concert, és hát a tankcsapda lett, aki az első körben végzett. Azt mondtuk, hogy ez a piros-fehér az, ami a legközelebb áll a Lokihoz. Gratulálni szeretnék a nyerteseknek, őket szépen értesítem egymás után, és küldöm nekik a jegyeket, mert hogy van belőle, úgyhogy ezeket így gyorsan, akik pedig SMS-ben küldtek nekünk üzeneteket, nekünk is reagálni fogunk, mert akkor pedig egy e-mail cím kellene, amire át tudjuk küldeni majd ezt a fájt, aminek a kapcsán el tudnak jutni majd a mai meccsre. Hát érdekes dolgok várhatóak, maradjunk ennyiben. Kíváncsi leszek, a blokk egyébként rendben van, egyben van, túl sok sérültünk nincsen, úgyhogy szerintem ez így nagyjából oké. Az Újpest pedig remekhet. Na meglátjuk majd, hogy mi lesz. Majd a tabelláról fogunk talán valamikor beszélni, de most itt a legfontosabb küldetés, hogy meghallgassuk, ha már lokiztunk egy kicsit, hogy a tankcsapda ezt hogyan fogalmazta meg.

0: Valmár és Szikora Romvert együtt balatoni lány. Jó pofa dolog, de nem annyira, mint Zsolti üzenete, aki azt mondta, hogy a dezoxili bonoklány savat mindenképpen építsen már be egy monológba, szeretné hallani ezt, hogy vajon sikerül-e. Hát, hogyha hozzá akarjuk tenni, tehát még egyszer a dezoxili bonoklány savról lévén szó, ugye beszéljünk róla egy picit, mert furán hangzó szóról van szó, olyan, mint hogy egy túlbozgó tudós, egy elromlott nyomtató közösen nevezett volna be valamiben, és együtt akarnának nekünk valamit mondani, viszont a DNS láncunkban ott szerepel ez a kis szócska, mert hogy ez az, ami nagyjából megalapoz bennünk sok mindent, és sok mindent elrak. Úgyhogy minden sejtünkben valahol ott lapul, a szemünk színe is ide van kódolva, meg sok más tulajdonság, lehet, hogy ezen keresztül döntjük el, hogy este milyen videót nézzük, vagy melyik rádiót hallgatjuk. Szóval sok minden van benne. Remélem, Zsoltika, hogy ki tudtalak szolgálni, örülök neked, és ölelünk téged természetesen. Közben pedig üzenem mindenkinek, hogy figyeljenek, mert hogy a következő óra eleje mindenképpen azzal indul, hogy a Kisangyal cukrászdának a 1848-as kávés rumos csokis megytortáját szeretnénk valakinek odaadni, aki ma ünnepel, mert mondjuk születésnapos. De még nem menjünk ennyire előre. A születésnapos nekem mindig egy picit magasabb polcon van, de azért azt mondjuk el, hogy ma vannak ünnepeltek, akik mondjuk névnaposok, és hogy érintett vagyok a botondok kapcsán, ezért Máté Boti barátomnak, spanomnak, horgásztársamnak szeretnék boldog névnapot kívánni, és természetesen minden botondnak, Isten éltessen benneteket!
1: Köszöntjük Botond nevű hallgatóinkat! A Botond régi magyar személynévből származik, valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése botos, azaz buzogányos harcos. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Botond vitéz, 10. századi magyar nemzetségfő, aki Bizánc városkapuját buzogányával betörte, Storz Botond, háromszoros olimpiai bajnok, kajakozó, és ön kedves Botond, aki

0: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban, díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja, a mikrofonnál Szilágyi Ícus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haunon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzés népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
0: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet a nap.
3: Köszönjük szépen, találkozunk majd 3 perce vagyunk 10 óra után, és David Gettával fogjuk folytatni, no meg Kid Cudival.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
3: veled. Memories, ez a dal címe, hogyha valaki szeretne valamit megosztani velünk, 500-540-39-33-104-6, itt tudják megtenni. Ocsó-macsózunk majd, jönnek majd dessék, úgyhogy jó zenéket készítettem be, de jönnek a születésnaposok, ne felejtsék el.

Rock Dash Young Fly, és az a Ria közöse volt a autó, amivel tovább megyünk, ők pedig a születésnaposok. Igen, picit ritmust váltunk. Fejes Andrát köszönti családja, 47 esztendős, tehát nagyon sok boldog születésnapot szeretnénk kívánni. Anyukánknak legyen csodálatos napja. Győri Alexandrát, anyu apu köszöntik, 35 esztendős, nagyon boldog születésnapot kívánnak neki. Pap Zsófiát Kellenberger Jánosné köszönti. 5 éves lett a Pap Zsófia, úgyhogy Zsófika inkább. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a születésnapján, minden álmod váljon valóra, és bú sose érjen, mindig légy boldog, ezt kívánja. Papa és mama is egyébként együttesen. Azt mondja, hogy Elhalof Lucát köszönt Ica mama és papa, 7 esztendős lett Luca, aki nagyon ügyes lány, és nagy szeretettel köszöntjük, biztos örülne, hogyha ő nyerné a frincsi tortát, benne van. Gál Imrét családja köszönti, 43 esztendős, sok boldog születésnapot kíván anyukája, apukája, Krisztián Zsuzsi, a térség legjobb kárpitosának egyébként. Na, fel is írom a telefonszámot. Keresi Évát szeretnék köszönteni, a szülei köszöntik, az egészségügyben dolgozók szinte reggeltől estig végzik a különböző tevékenységeket, 2 felnőtt lánya már önálló és sikeres életet él, várja az unokákat, de még bizonytalan, hogy mikor következik ez be. Szeret bulizni, utazni, kívánunk számára sok boldogságot és sikereket, millió puszi, anya és apa. Lengyel Ádámot köszönti anya, apa, Marci és Peti, 7 esztendős egyébként, a végtelen ügyes és jó szívű nagyfiú, aki egyébként egy fűkaszát kért tavaly a születésnapjára, segíteni akar, de jó pofa. Pálóci Zoltán köszönti felesége, szeretetreméltó, szorgalmas, precíz, az élet bármely területén megállja a helyét. Csodálatos apa és nagypapa, Isten éltesse egészségben és sokáig boldogan. Kisné Olá Évát édesanyja köszönti, nagyon családcentrikus, magára sokat vállaló, a munkahelyén az emberek munkavédelmét biztosító termékeket forgalmazó üzletben dolgozik. Vó, nem egyszerű, egyébként kitartás és jó egészséget kívánunk neki, ezt üzeni édesanyja, kedves Éva. Trégi Józsefet családja köszönti, 69 esztendős lesz, köszönzi felesége, gyermekei és unokái, Gál András lánya családja, 88 esztendős, hú, de szép! Egy mindenhez is értő édesapáról van szó, egy nagypapáról, aki galambázik, csirkéket keltett, szeret sportolni és sportot nézni, szereti az édességeket, legyen ez így. Lajtené Dikát, Györgyi és családja köszöntik, egy gyönyörű 5 hónapos kisfiú édesanyjáról van szó, Isten éltessen, kedves Dika. Kocsis Timát családja köszönti, 2 kamasz fiú anyukájáról van szó, egyébként igazi konyhatündér, süt, főz és mindent is megtesz, szeret kertészkedni, mozogni, szeretnénk, hogyha a fiai után sikerülne neki is megnyerni a tortát. Jó, hát aki már ilyen szerencsés, mert fiai is nyertek, érted, itt bármi előfordulhat. Vári Pétert kedvenc nagynénje és családja köszönti, Kovács Tibornét unokatestvérei, Kati, Balázsik Áron barátnője és családja és barátaik, Adorján Tamás Istvánt, Panni Áron és Andi, Szűcs Lászlót, Panni Áron Tamás és Andi, Szepesi Tibort, Margó és párja, Kovács Hédit, Rozi mama és Benji Kutyus és Szatmári vadász Hannát anyukája és a családja köszöntik. Isten éltessen benneteket, és hát nézzük, hogy ki a legszerencsésebb születésnapos. Indítsuk el a hívást! Miki! Vedd már föl! Vedd föl, Miki! Miki, ez már nagyon sokadik csörgés. Jó, én mondjuk betudom annak, hogy lehet, hogy mondjuk most van valami képzésem, vagy tanfolyamon. Rácz Miklós lett a szerencsés. Az édesanyja és az egész család köszönti. 27 esztendős Miki, egy nagyon jó lelkű kedves srác, aki mindent, igen, hogyha minden jól megy, akkor tűzoltó lesz. Most végzi a képzést, nagyon szeret sportolni, pingpongozni, bicajozni, és néha akár télen is megmártózik a hideg vízben. Drága kisfiam, nagyon boldog születésnapot kívánunk az egész család. Annyira szerettem volna egy jó tűzoltó sráccal beszélgetni, aki igazából nem munkahelyet választott, hanem hivatalos. Imádtam volna, de hát így is te vagy a nyertes, úgyhogy szaladjatok a Kisangyal cukrászdába, ahol egy 1848-as, nem akkor készült, hanem arra hajazó, kávésrumos, csokis, meggyes torta vár téged. Gratulálunk, Isten éltessen, kedves tűzoltó! Nos, kedves születésnaposok, mindenkit Isten éltessen, mindenki bulizzon ma nagyokat, és jöjjetek a meccsre, hogyha van hozzá kedvetek, de van egy csomó program még Debrecenben, majd erről is fogunk beszélni. Két oldalú minden érem, ugye tudjátok, úgyhogy Diaz, Furacsi, Szakács Geri erről fognak nekünk énekelni, mert ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Vannak már a csillagok.
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, ma tevékeny nap elé nézhet, különösen a reggeli órák alkalmasak a nagyobb fizikai erőfeszítésekre. Mika, a negatív sugallatok, az elbátortalanítás a teljesítmény csökkenéséhez vezetnek, higgyel, mások nem csak a sikereiért szeretik. Ikrek, érdemes terveket szőnie, valamint alaposan átgondolnia egy hivatalos ügyletet, sikerre számíthat egy üzleti tranzakcióban, használja az adottságait. Rák, a jó szóért, kedvességért most nagyon hálás, nyugalommal töltheti el a tudat, hogy valaki a pártját fogja, este felé keresse fel egy kedves barátját, vagy egy régen látott szeretett rokont. Oroszlán, nagyon hatékonyá teheti a munkavégzését, ha képes erőteljesen koncentrálni a kitűzött célra, ha ezt elérte, kezdődhet a kikapcsolódás, a szép napok maradéktalan élvezete. Szűz, ön szereti megosztani másokkal a tudását, és szívesen fogadja az új ötleteket is. Jó lélekbúvár, mert erőssége az ítélkezés nélküli odafigyelés és az önzetlen segíteni akarás. Mérleg, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a nap is kellemesen és tartalmasan tehessen, és kölcsönös megbecsülésben tölthesse másokkal, élvezze a békét és a nyugalmat. Skorpió, harmonikus nap várható, érdemes a nyugalmat kihasználni a belső konfliktusok rendezésére, amit eltervezett, azt ne felejts el megvalósítani. Nyilas, nem lesz nehéz napja, bizakodva tekinthet az ön előtt álló feladatokra, éles esze, széles körű tájékozottsága átsegíti a buktatókon. Bak, lehetnek gondjai, mégis legyen nagyvonalú, adja, hogy partnere a maga útját járja, hiszen nincs annál idegesítőbb, mint amikor valakinek minden lépését ellenőrzik. Vízöntő. Ön egyre bátrabb és magabiztosabb, de legyen óvatos, veszélyesnek látszó vállalkozásba, kétes végkimenetelű kalandban ne keveredjen, csak olyasmit vállaljon, amit jól átlát. Alak. Enyhülnek a gondok, de azért még lesznek napok, amikor a korábbi megoldatlan problémák napirendre kerülnek. A kilátásai nem rosszak, sőt egyre javulnak, de ne feledje, minden a megfelelő időzítésen múlik.

Zanik felvétele szólt nálunk, ez volt az It's Feel So Good, és a Jeepo Circus-szal megyünk tovább, vagy legyen Jeepo Circus, és mondjuk Szilota Jennifer, gyere kicsi, ez lesz a dal. Jennivel mi nagyon sokat találkozunk rendezvényeken, én nagyon kedvelem őt, aztán szerintem ez pont egy olyan nagy lépés az ő életében ez a dal, ami beütött annyira, hogy akár mi itt a Best FM-en is játsszuk, és hát nagyon jó lejátszási dolgokat értő el, úgyhogy tök jó. Ezer éve hallott valamilyen dalt Ancsa, aminek nagyon örül, ennek én is örülök. Köszönjük szépen a születésnapi tortát. Éppen a fát pakolta a fiunk, ezért nem tudta az ünnepet felvenni a telefont, de megyünk a tortáért, köszönjük szépen. Hát nincs mit, Isten éltesse. Pláne azért, mert ilyen szép hivatást választott, mint a tűzoltó. Úgyhogy gratulálunk mindenképpen. Ez egy fantasztikus dolog, mikor az ember arra teszi fel az életét, hogy embereket mentsen. Én zeneileg próbálok. Jó, gyere kicsi, ez a következő, itt a Best-en.

Zseniális üzenet élem az életem. Ez volt a Vénusz dala, I Can a Pop, és az I Love It pedig menálunk a folytatás. Ugye tudják, a botondokat el ne felejtsék köszönteni, és a mózeseket, jó? Mindenképpen. A mózes mennyire jó név már egyébként, nem is értem. Én ritkán hallom, mózi? Mózi talán így. A mózes egy jó név, tényleg jó név. Most nem csak azért, mert hogy van egy ilyen bibliai metszete is a dolognak, hanem egyszerűen az egy jó név. Szerintem az egy kifejezetten, és nagyon ritkán használjuk, ami azért jó, mert mindig ilyenkor az emberek, mikor keresik az újabb és újabb neveket, erre rengeteg volt, mert rengeteg korszaka van ezeknek a neveknek. Ha megnézzük, volt egy ilyen nagy Zalán korszak, amikor mindenki Zalán lett, aztán lettek még különböző ilyen különleges nevek, amik így felcsendülnek, és látszik, hogy abban a 10 évben ez mennyire népszerű volt ez a név, mondjuk a Bencék, az én időben mondjuk a Tamások, korábban mondjuk a Lászlók, előtte az Istvánok, a Sándorok, és hogy ez meg tud határozni egyébként korokat függetlenül attól, hogy mondjuk apa adta a nevét a fiának. Ezzel kapcsolatban van egy kedves történetem, de Zsolti barátomat nem bántom meg ezzel. Szóval I Can a Pop nálunk a folytatás. I Love It, mert mi vagyunk a Best FM.

0: lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlanpiaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy Eurocity később érkezik Budapestre, a Tiszaszamos Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnokig korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokosmárton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a Dehír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
0: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.

Mára összegyűjtöttem egy csokrot programokból, színház és mondjuk előadás irányába a döntés Csányi Sándor és Tenki Réka előadása a Kölcsei Központban tekinthető meg 19 és 21 óra között. Ez egy jubileumi 100. előadás egyébként, hogyha valaki ebbe az irányba szeretne. Hogyha valaki a Csokonai Színházat választaná, akkor a Pillangó kisasszony lesz majd, ami górcső alá kerül. Révész Sándor életutam beszélgetős est Vokéban egyébként az Egyetértés Központban lehet majd találkozni eme jelenséggel. Hogyha pedig a bulikat keresünk, a Vokéban ott lesz az Abba Show, a Honey Beast a víztorony környékén található majd, és hát a Halba, hogyha minden igaz, akkor a UV Color érettségi afterje lesz. Én legalábbis ezeket látom most így hirtelen. Aztán, hogyha valaki tud valami közérdekűbbet, vagy mondjuk valamiről tud, ami mondjuk elmarad, akkor azt jelezze nekünk mindenképpen. Csodálatos emberi test, interaktív anatómiai kiállítás, a helyszín a Fórum Bevásárlóközpont, illetve Madár Munstra az Agórában, erről is hallottunk. Hogyha mára keresnek egy jó manókalandot, akkor azt pedig az Akvatikumban tudják megtenni. Kikivel megyünk tovább, és jönnek az éretlenek, akik lehet, hogy már érettek voltak akkor is, mikor azt gondolták, hogy éretlenek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

Nekem az összes telefonhívásom közül azok tetszettek a legjobban, amelyek arról szóltak, hogy ja, Tomi, este jössz a meccsre. Szerintem megyek? Aha, igen, kinézek, megnézem, hogy mi történik. Mégiscsak az Ucsó, meg hát azért az Újpestet mégiscsak jó lenne valahogy PP verni, szóval, hogy van ebbe valami jó. Arról nem is beszélve, hogy döntenünk kell a harmadik helyről, és hát, hogyha a szerencse is úgy akarja, akkor lehet, hogy ez benne van, bár mondjuk többen is velekszünk ott azért a harmadik helyért, és hát így, hogy azért ott vannak mások is, akik mindent bele akarnak adni. Nem mondom, hogy egy könnyű terep az, amire érkezünk. Macarena, ez nálunk a következő. Ezzel megyünk tovább, lesz majd Király Viktor, hoz egy kis tüzet, aztán pedig a Golden, így jönnek egymás után a dalok itt a Best FM-en. Időben vagyunk, mármint ami azt jelenti, hogy közeledünk rá az ebédidőre, úgyhogy ha valaki most éppen tevékenyen teszi a dolgát a konyhában, akkor üzenjük neki, hogy ő tök jó helyen van, és hát a család meg legyen együtt, ez a fő üzenet.

Na most nem tudom megmondani, nem látszik, ugye mindig a naptárat előkészítesz, nem Laci az, aki mindig megfogalmazza, hogy kikivel, de hogy most ki fog érkezni utánam, szét fog nézni mindjárt a házba, legyen meglepetés, de szerintem női hang lesz. 500-540-39-33-104-6, őt is segítség majd úgy az utakról mondjuk, vagy Debrecen történéseiről, hogy tették azt velem, Ergóval üzenem, hogy létezem, Szabó Tomit hallották, és fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, aki teheti, találjon magának egy jó programot, és szeressék egymást, ez a legfontosabb. Ergo, jön a létezem, szép napot mindenkinek!

0: A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben, járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Papp László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdúbiar vármegyei kormányhivatal jelzés alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekre várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
0: Egyre több település csatlakozik a Vágatlan Májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhető.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6 MHz.

One Direction dala után ez már bizony a déli kívánság műsor, itt a 104.6-on, úgyhogy akár csöröketnek is az élő kívánság műsor telefonszáma az 500-540, vagy írhatnak 30-as-933-104-6. DJ Szatmári és Jucus közösével érkezem a folytatásban, Zoli kérése Erikának. Én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok, és bízok benne, hogy együtt töltjük a szombat délutánt.

0: Attila dámát szeretném kérni.
1: És mit üzensz anyukádnak?
0: További jó főzést együtt, meg hogy nagyon szeretem.
1: Oké, rendben. Jó, köszi, hogy hívtál. Szia!
2: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Szia, számot szeretnénk kérni.
0: Szia, bemutatkozol?
1: Szia, József vagyok.
0: Hallgatlak.
1: Szia, Németországból telefonálok, páradnak szeretném kérni a zenét. Egy puronimasszív számot szeretem. Köszönöm.

0: közösség műsor Best FM.
1: Szia, Mari vagyok, szeretnék kérni egy számot. Ma van a 45. házassági évforduló, és remélem lesz még több is, és szeretném ezzel egymásnak kívánni a néhány év után.
0: Uh-huh. Jó, jönni fog. Sok boldogságot kívánok nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Vagy köszönjük nagyon.
0: Éljetek sokáig boldogan.
1: Ma van a 45. pontosan, és köszönjük szépen a köszöntést.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
1: Köszönjük.

0: a szerelem.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban, díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haonon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzés népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet a nap.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
6: Ön kérte már kedvencét?
5: Hívja az 500-541-et.

0: hanem folyamatosan próbálunk segíteni a hallgatóinknak is, és Lajos hívott minket nemrég, hogy a Faragtár utcán van a lemezbörze, és vásárolt tőle egy úriember, aki ott hagyta a pénztárcáját. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk őt megtalálni, hogy vissza tudjuk adni a jogos tulajdonosának. Hallgatlak, Lajos.
1: Hello, szia, Bokor Lajos vagyok. A járműjavítóban, a Faragtár utcán van a lemezbörze, és itt volt egy úr, vásárolt tőlem, és itt hagyta a pénztárcáját. Molnár Dávid Ernő, a srác, és ha megadnám a telefonszámomat,
0: rendben,
1: ezen elér.
0: Tehát Molnár Dávid Ernő a Faragtár utcán ott hagyta a lemezbörzén a pénztárcáját, viszont várják vissza, és ott van most jelenleg, de csörögjön nekünk mindenféleképpen, vagy hogyha esetleg valamelyik ismerős most meghallotta a rádióban az ő nevét, akkor csörögjön nekünk 500-540.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Szia, Erika vagyok.
0: Szia.
1: Szeretnék a férjemnek kérni egy számot, az Árva fiú, hogyha lejátszanátok nekünk.
0: És le fogom tudni játszani, és mit üzensz a férjednek? Hogy hívják őt?
1: Sanyinak hívják. Hát, nagyon szeretem.
0: Ez rövid és tömör volt.
1: Rövid és tömör, minden benne volt, ennyi.
0: Rendben, köszönöm. Szia, szia.
1: Köszönöm szépen, szia.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Hello, szia, Csabi vagyok, Bodaszőlőről.
0: Szia, Csabi.
1: Szeretnék a páromnak kérni egy zenét.
0: Oké, és hogy hívják a párod?
1: Marikának.
0: Igen, és mi a választásod?
1: Black Attack Heart lesz. Nagyon szeretem, és örülök, hogy van nekem. Remélem, még boldogok leszünk nagyon sokáig.
0: Oké, és legyen így. Sok boldogságot
1: nektek.
0: Hello, hello.
1: Szép hét, jó rendben. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is. Szia, szia.

10 perccel járunk a déli kívánság műsor vége előtt, úgyhogy most már tényleg az utolsó kérések jönnek. De tudják, hogyha valaki lemaradt, akkor én még itt leszek délután is, és az esti kívánság műsorba már akár most is leadhatják a kedvencüket, hogy mi az, amit majd meg szeretnének hallgatni, de arra várni kell. Várni kell még egy kis időt, mert csak 5 óra után indul a szombat esti kívánság műsor. Hamarosan visszatérek, most jön az 1 órás zenei maraton.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
12: A Best FM.
5: A Best FM.
13: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
2: Lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilárd Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlanpiaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy Eurocity később érkezik Budapestre, a Tiszaszamos Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnoki korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokosmárton út folytatásában épülő különszintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a De Hír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél, 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: A hírek

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk. A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben. Járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Ittos vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Papp László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdubjar vármegyei kormányhivatal jelzés alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg, is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhetünk.
3: Köszönöm a híreket, korábban pedig többen is jelezték nekünk, hogy a 4-esen a Téglási lehajtónál a 60-as táblánál van trafi, fehér Opel dolgozik, csak óvatosan. Köszi az infókat!
0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
4: A hírek után

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szombat délutánban a Best FM-en, és hát az idő úgy látszik, hogy ennél jobb már azért nem lesz a délutáni órákban, szóval lehet, hogy inkább ilyen beltéri programokat kell keresni. Egyébként van bőven Debrecenben, csak utána kell egy kicsit járni, hogy hová lehet elmenni. Családként, párként, randira, a mozi ugye mindig jó választás, és ugye azért van egy jó pár film, amit érdemes megnézni. Erről majd beszélek azért a következő egy órában, hogy most jelenleg milyen filmek fognak megjelenni, mik vannak most mozi műsoron, és hát persze az egyik aktuális nagy mozis kedvencünknek a Betétdala szól már is, Madonna itt a 104.6-on, az Ördög Prádát visel 2 ugyanis már megnézhető, és hogyha valaki már látta, akkor mindenféleképpen írja meg nekem, hogy mi volt ezzel kapcsolatban a véleménye, de csak is spoilermentesen, mert én még nem láttam, és szeretném megnézni. Én Morvai Szűcsenikő vagyok, töltsük együtt a délutánt!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debreceni krumplilángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lux-ban.
5: Irányos XXX Lux!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Az aranyútja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció Déri Múzeum.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
13: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
13: Ott van veled.
15: A Best FM.
13: A Best FM.

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégyen.

Dala után már is itt vagyunk egy igazi filmes rovattal, mert most már tényleg megérkeztek azok a premierek, amiket hónapok óta vártak a nézők. Ugye a magyar mozik egyik legnagyobb sikere jelenleg a Michael Jackson életét feldolgozó film, ami már azt hiszem, hogy talán egy vagy két hete tűztek ki a mozi műsorra, és hát a történet ugye végigkíséri Jackson 5 időszakától egészen a szóló karrier csúcsáig a pop királyának az életét, és hát a film nem csak koncert, hanem egy drámai portréfilm is arról, hogy milyen ára van a világ hírnévnek. Úgyhogy akár ezt is meg tudjuk nézni. Közben ugye hatalmasot megy az Ördög Prádát visel 2 is, amiben újra visszatér Miranda Priestly és Andy Sachs. Ezúttal már a divatmagazinok túléléséért folyik a harc a digitális korszakban, miközben persze ugye a régi konfliktusok is újra előkerülnek, bizony-bizony, és a film már a magyar mozik egyik legnézettebb premiere lett. Az akciórajongók sem maradnak otthon, mert ugye a Mortal Kombat 2 az, amire beülhetnek, ahol az új harcok érkeznek, az új harcosok a legendás tornára, és a brutális bunyók videójáték nosztalgia látványos finisher és jelenetek várják a közönséget, úgyhogy akár ez is érdekes lehet. Egyébként imádom a Mortal Kombatot, mint a játék, tehát, hogy én egy PS-en ezzel nagyon jól eljátszom, de az úgy nem vonz, hogy ezt én így megnézem a moziban, nyilván nőként ezzel nem vagyok egyedül, de játszani meg nagyon szeretek vele, úgyhogy ez egy ilyen furcsa paradoxom. Na és a másik sci-fi, ami egyébként már több mint egy hónapja, sőt szerintem már 2 hónapja, vagy 3 hónapja is ott van a mozi műsoron, ez a Hail Mary küldetés Ryan Gosling főszereplésében, és ő egy tanárt alakít, aki egyedül indul az űrbe, hogy megmentse az emberiséget egy kozmikus katasztrófától. Egyszerre grandiózus sci-fi és érzelmes túlélő történet, egy könyv adaptáció egyébként, és akik olvasták a könyvet, ők azt mondják, hogy totálisan a filmvászonra vitték a könyvnek a tartalmát, szóval egyáltalán nem okozott számukra csalódást. Nos, én a könyvet nem olvastam, viszont a filmet megnéztük és láttam, és hát én az első jó pár percet, tehát az első 20 percet szerintem úgy néztem végig, hogy ez tényleg ennyi lesz, és hogy ez nekem nagyon bontatott és unalmas volt. Valószínűleg azért is, mert hogy ugye a könyvet teljesen átemelték, és azért teljesen más nézni egy filmvásznon, mint olvasni a könyvet. Úgyhogy valószínűleg ezért is volt ez, de maga a film azt szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és nem egyszer csalt könyvet a szemembe. Úgyhogy érdemes lehet ezt is megnézni. Na jönnek még azért a közelgő filmek is, hamarosan erről is beszámolok, előtte viszont Bruno Mars érkezik a folytatásban.

Debrecen zenei kedvencei a szombat délután van itt a 104.6-on. Ugye pár perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi az, ami éppen megtalálható a mozikban, mi az, amit meg tudunk nézni, és mi az, amire szívesen beülnénk. Ugye a Michael Jackson film, amit említettem, az Ördög Prádát visel, vagy éppen mondjuk a Hail Mary küldetés, ami szintén egy szerintem zseniális film lett, egy könyv adaptációról beszélünk egészen pontosan. És egyébként a 40. évforduló alkalmából még a Top Gun is megnézhető, a Super Mario Galaxis film is már ott van, és ugye a Mortal Kombatot sem felejtettem el. Na de nézzük, hogy mik azok, amiket most várunk nagyon-nagyon, és a következő 1-2 hónapban fognak megjelenni. Hát a Nosztalgia bomba és igazi családi program lesz majd a Toy Story 5, és a Pixar ugye nem hagyja magára a kedvenc játékainkat. Buzz és Woody vissza fognak térni, de a pletykák szerint most egy teljesen új kihívással kell majd szembenézniük. Mégpedig azzal, hogy hogyan vegyék fel a versenyt az okostelefonokkal és az iPad generációjával, akik már alig játszanak hagyományos játékokkal. Szóval ez szerintem nem csak, hogy nagyon-nagyon jó és értekfeszítő, hanem nagyon tanúságos mese is lesz. Akarunk fogadni, hogy erre a filmre a szülők hamarabb fognak egyet venni, mint a gyerekek? Igen, én ebben 100%-ig biztos vagyok, eleve azért is, mert a gyerekek maguknak még nem igazán veszik meg a jegyet, de biztos vagyok benne, hogy a szülők is szeretnék majd ezt látni, megnézni, hogy esetleg hogyan sikerült ezt a kettőt abszolválni, hogy mondjuk ők a saját életükbe is be tudják ezt iktatni. Na és akkor jön majd a borzongás meg a paródia összekötve, mert a horrorra akadva 6-ot is hamarosan kiadják. Ha elegünk van a komoly, nyomasztó horrorból, és hát inkább sírva nevetnénk a tipikus ijesztgetős kliséken, akkor ezt biztos vagyok benne, hogy imádni fogjuk. És hát azért nagyon-nagyon sok minden van még, amit érdemes lehet majd megnézni. Várunk is, és hát kíváncsian, tényleg kíváncsian várjuk, hogy mi az, amit kihoznak belőle a készítők. Gondolok itt az új Minionok filmre, vagy éppen a Supergirl, ugye érkezik majd a Pókember júliusban, itt lesz a Mancsőrjárat mese is, és hát én személy szerint Marvel rajongóként nagyon-nagyon várom a decemberi Bosszú állók debütálását és a Dűninek a harmadik részét is. Ez a kettő az, amit már nagyon várok. Azt nem, hogy már december legyen, viszont ez a két film, ez tényleg olyan, amire szerintem érdemes lesz várni.

Botond nevű hallgatóinkat. A Botond régi magyar személynévből származik, valószínűleg a botszó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése botos, azaz buzogányos harcos. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Botond vitéz, 10. századi magyar nemzetségfő, aki Bizánc városkapuját buzogányával betörte, Storz Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, és ön kedves Botond!

Köszöntjük Mózes nevű hallgatóinkat! A Mózes héber eredetű férfinév jelentése vízből kihúzott fiú. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Beregszászi Mózes lelkész, Székely Mózes erdélyi fejedelem és ön kedves Mózes, aki a rádiót hallgatja.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban. Díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja. A mikrofonnál Szilágyi Ícus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haonon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzés népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
2: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet a nap.
0: A

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szombat délutánban a 104.6-on, és képzeljék el, hogy olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy milyen pszichológiai háttere lehet annak, hogyha valaki rendetlen. És itt most konkrétan nem arra gondolok, hogy mentségként szolgáljon, hogy valaki rendetlen, viszont vannak pszichológiai okai. Van az a pont, amikor valaki belép ugye egy szobába, és körbenéz, és azonnal levágja a diagnózist, hogy úristen, te rendetlen vagy. De mi van akkor, hogyha a rendetlenség néha nem egyszerű lustaságról szól? Ma arról beszélgetünk, hogy a pszichológusok szerint sokszor lelki okok, stressz, túlterheltség, vagy akár szorongás is állhat a hátterében. És mielőtt még bárki félreérteni, ez tényleg nem mentegetés. Tehát nem arról van szó, hogy én most azt mondom, hogy akkor minden szétdobált ruhára van felmentés, meg minden ott hagyott pohárra, meg tányérra van felmentés. Ez sokkal inkább arról szól, hogy érdekes lehet megérteni, mi zajlik valakiben. Kíváncsi lennék, hogy ki melyik típus, a katonás rendembere, vagy az a bizonyos kreatív káosz, aki a káoszban is megtalálja a rendet. Jöhetnek az üzenetek ezzel kapcsolatban is, aztán pedig egy kicsit beszélünk ennek a pszichológiájáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
6: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is itt a Best FM-en, és ugye nemrég említettem, hogy a rendetlenség pszichológiájáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mert hogy van ilyen, van az a pont, amikor ugye már azt érezzük, hogy egyáltalán nincs energiánk rendet rakni, és fontos, hogy nem arról van szó, hogy akkor most itt minden egyes szétdobált ruha, meg lom, meg rendetlenségre van felmentés, inkább arról, hogy érdekes lehet megérteni, hogy mi zajlik az emberben. Nagyon érdekes, hogy a rendetlenség mögött mennyi minden lehet. Például ebben a tanulmányban azt is írták, hogy amikor valaki annyira túlterhelt fejben, akkor egyszerűen nincs energiája rendszerezni maga körül a dolgokat sem. Tehát tényleg nincs arra energiája. És nem az, hogy ezt ő így jónak gondolja, hanem más a prioritás. Van, akinél a maximalizmus okozza. Ha nem tud tökéletes rendet tartani, akkor inkább bele sem kezd az egészbe. Mások meg ugye ilyen közegben nőttek fel, ezért nekik teljesen természetes az, ami másnak egy káosz. És vannak pszichológiai állapotok is. Gondolok itt például arra, hogy figyelemzavar, vagy egy depresszív időszak, ahol ugye a hétköznapi feladatok is sokkal nehezebbé válhatnak. De nagyon fontos attól, hogy van mögötte ok, még nem kell beletörődni. Tehát a megértés az nem ugyanaz, hogy felmentjük ez alól az embert, hanem lehet, hogy kevesebbet ítélkeznénk egymás felett, ha néha mondjuk a kupi mögé is benéznénk, és egy kicsit az emberrel foglalkoznánk, hogy vajon miért vagy így. Egyébként nagyon sokszor hallhatunk olyan történeteket is, hogy több diplomás, nagyon intellektus emberek, tényleg akik iszonyatosan okosak, ők egyszerűen rendetlenségben élnek, és ennek megvan a pszichológiája. Mondom még egyszer, nem felmentés, nem mentség, de érdekességnek szerintem mindenféleképpen jó.

Best FM Debrecen itt a 104.6-on a szombat délutánban, és ugye az elmúlt pár percben, vagyis hát ebben az órában az óra témája a pszichológia volt. Pszichológiailag vettük számításba egy tanulmány alapján a rendetlenséget lényegében, és még ebben a tanulmányban olvastam egy pár dolgot, ami így irányt mutat, hogy pontosan miért is lehet valaki olyan, amilyen. Ugye a rendetlenség sokszor nem tárgyakról szól, hanem egy belső állapotról, amit ugye az előbb is említettem. Stressz, túlterheltség, szorongás, mentális kimerültség. Vagy például az ADHD-nál, vagy a figyelemzavarnál is gyakori az organizációs nehézség. Egy depresszív időszakban a legegyszerűbb feladatok is nagyon hatalmas energiát igényelhetnek. És vannak, akik érzelmileg kötődnek bizonyos tárgyakhoz, és ezért nehezen válnak meg a dolgoktól. Tehát a pszichológiai háttér nem felmentés arra, hogy valaki soha ne változzon meg, de segíthet megérteni, hogy a rendetlenség néha tünet is lehet. Tehát nem csak egy rossz szokás, vagy egy ilyen beidegződés. Egyébként nekem is nagyon sok olyan dolog van, amitől így nagyon nehezen válok meg. Az elmúlt évek alatt egyébként mindig volt egy hónap, vagy egy időszak, amikor itt szortíroztam a dolgokat, és nagyon sok felesleges dolgot kidobtam, de még mindig sok olyan dolgom van, amitől így nem szeretnék megválni. Így konkrétan nem tudom megmondani, hogy miért, de nem szeretnék tőle megválni. Ennek is biztos, hogy megvan az oka, de most ne engem elemezzünk, hanem csak így a pszichológiáját beszéltük át ennek az egész dolognak, ami szerintem mindenféleképpen tanulságos, és lehet, hogy valaki éppen magára is ismert. Ez továbbra is a Best FM itt a 104.6-on.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlanpiaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy Eurocity később érkezik Budapestre, a Tiszaszamos Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnoki korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a Dehír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.
1: És most
4: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcsenikő az esti kívánság műsorban. A zenei kéréseket várom folyamatosan, a hívásokat, illetve az üzeneteket, és hát Petra kérésével indítunk Bruno Mars-dala, de lesz itt azért Nagy Bogi, Dash közöse, Szekeres Adrien és Major Lazer sem maradhat ki. Mind-mind egy-egy kérés itt a kívánság műsorban, és várom

0: Best FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Kiscsukon, Bella Imre vagyok. Egy zeneszámot szeretnék kérni édesanyukámnak. A Republiktól a Nagy kőzuhan. Hogy éljen még sokáig, okay. És minden egészséget neki.
0: Rendben, köszi!
1: Köszönöm.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, veszpák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.

06 30 33 104. Itt kaptam egy üzenetet az esti kívánság műsorba. Sziasztok, egy különleges kéréssel jelentkezem. Szeretném üdvözölni a világ legjobb társaságát, Petit, Zolit, Andreát és a mindig jókedvű Rékát. Rengeteg közös emlék, hajnali tartó beszélgetés és nevetés köt össze minket. Köszönöm nektek, hogy bármikor számíthatok rátok, akár öröm van, akár nehezebb napok. Küldök mindenkinek sok szeretetet és egy jó hangulatú zenét, amit együtt is szívesen hallgatnánk. Puszi nektek, Rebeka! Hú, de jó egy ilyet olvasni, vagyis hát ilyeneket olvasni, amikor a hallgatóink egy jó baráti társaságról, egy szoros kapcsolatról írnak nekünk.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Debrecen zenei kedvenceit az esti kívánság műsorban. Hello, Best FM Rádió, szeretném ezt az estét egy kedves üzenettel még szebbé tenni. Anyukámnak üdvözlöm édesanyámat, Marikát, aki mindig erőt ad nekem, és persze apukámat is, őt Józsinak hívják. Nélkülük sosem lenne ilyen vidám családi hangulat. Külön puszi a tesómnak, Dórinak és az unokaöcsémnek, Milánnak. Bízok benne, hogy mindenki másnak is jól telik a szombat este. Mindegy, mit játszotok, tökéletes lesz, ti vagytok a legjobbak. Köszi szépen, Zoli, hogy minket hallgattuk, akkor érkezik nektek egy dal. Head away, remélem megfelel. What is love?

0: 500-540.
1: A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben, járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Papp László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal jelzés alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg, meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhetünk.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500.

0630 2010 30 36 06 kaptam egy üzenetet az SMS és Viber számunkra. Sziasztok, szeretném köszönteni a debreceni brigádot, Tomit, Krisztit, Mátét és Norbit. Ti vagytok azok, akikkel soha nincs unalmas pillanat. A hétvégi grillezések, a spontán kiruccanások és a végtelen poénok mindig feldobják a napjaimat. Maradjatok mindig ilyen őrültek és vidámak. Üdv Berti, Pápa Joci és az Özönvíz, hogyha ezt lejátszanátok nekik, akkor nagyon-nagyon örülnék. Köszi szépen innen a távolból, Belgiumból. Remélem, hogy hamarosan is tudok csatlakozni majd hozzájuk. Hát kívánom, hogy így legyen, és a csapatot majd te is tud erősíteni. Addig is játszom nekik a kért kedvencet.

Rádiózt, FM Debrecen itt a 104.6-on, és kaptam egy üzenetet, egy igazi szerelmes dalt szeretne küldeni Annának a párja, a Robi. Drágám, minden nap hálás vagyok azért, hogy megismertelek, a mosolyod, a kedvességet, és az, hogy mindig mellettem állsz, felbecsülhetetlen számomra. Szeretlek, és remélem, még sok ilyen közös esténk lesz. Egyébként hamarosan itt a házassági évfordulónk, és azt is nagyon várom már. Na hát remélem, nem felejtitek el majd nevezni magatokat a házassági évfordulós sorsolásunkra. www.bestfmdebrecen.hu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Halló, jó napot kívánok, Attila vagyok. De Bogrács mellé szeretnék egy dalt kiért feleségemnek, a Suzinak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, viszont hallásra.

lakatolt az esti kívánság műsor a Best FM-en itt a szombat délutánban. Viszont ennyi volt most a lehetőség a dalkérésre. Holnap majd a déli kívánság műsorba tudjuk pótolni azokat a kedvenceket, amik most esetleg nem sikerültek. Szuper szombat estét mindenkinek, vigyázzanak magukra, és holnap reggel ébresztek mindenkit 8 óra után az éteren keresztül. Bízom benne, hogy akkor is együtt rádiózunk. Marvai Szűcsnikő vagyok. Hello, hello!

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban, díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haonon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzés népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
2: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Lassult a lakásdrágulás, karbantartás miatt változik a debreceni vonatok menetrendje, és sok a gond az étrend kiegészítőkkel. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassult a lakásdrágulás üteme áprilisban, ugyanakkor Debrecen továbbra is az ország egyik legdrágább vidéki ingatlanpiaca maradt. Az egyik ingatlanokkal foglalkozó portál friss mutatói szerint országosan havi szinten 0,8%-kal emelkedtek az árak, miközben az éves drágulás 14%-ra mérséklődött. Debrecenben a kínált lakások négyzetméter ára már 1,1 millió forint, amivel a város továbbra is a legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik. Budapesten már lassulás látható, vidéken azonban még jelentős a tér az áremelkedés előtt. A szakértők szerint a második fél év élénkebb lehet a lakáspiacon, amit a májusi érdeklődések növekedése is jelez. Pályakarbantartás és vasúti átjáró felújítás miatt több vonat menetrendje is módosul a hétvégén az újszászi vasútvonalon, közölte a MÁV. A munkálatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza vonalon közlekedő járatokat is érintik. Több nemzetközi vonat indulási és érkezési ideje változik. A Hortobágy-Eurocity később érkezik Budapestre, a Tisza-Szamos-Eurocity és a Korona Intercity egyes szakaszokon korábban közlekedik, míg a Hargita Intercity Szolnokig korábbi indulással jár. A főváros és Szolnok között számos járat menetrendje is módosul, egyes vonatok pedig kimaradnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő különszintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új, másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést, írja a De Hír. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég felettünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. Többfelé megélénkül és meg is erősödik az északnyugatira forduló szél, 12 és 24 fok között mérhetjük a maximum hőmérsékletet.

0: buli vagy pihenés, írjátok meg. Jöhetnek az üzenetek.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Mi pedig most egy kicsit visszanyúlunk a 90-es évekbe. Real McCoy és a Love and Devotion. Köszönjük, hogy velünk vagytok.

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatjátok. A szombat éjszaka mindig velünk indul. Ez itt a Club Best Of. Két órán keresztül mixel pörögnek a legbulisabb zenék.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne
0: a Tabu. Mindjárt folytatjuk, rögtön jövünk vissza, csak előtte meghallgatjuk a friss híreket.
2: A jövő gazdaságáról egyeztettek Debrecenben. Járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, és idén is muzsikál az erdő. Szilágyi Ícsus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kelet-Magyarország gazdasági szerepének erősödéséről és a régiós együttműködések lehetőségeiről tartott üzleti fórumot Debrecenben a PVC. A Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Társaság rendezvényén Pap László polgármester arról beszélt, hogy a térség a következő években az ország gazdasági hajtómotorjává válhat, amit a nagyvárosok együttműködése tovább erősíthet. A Dehír cikke szerint elhangzott, 2015 és 25 között a régióban 215 beruházás valósult meg, összesen 21,5 milliárd euró értékben, közel 49 ezer új munkahelyet teremtve. A szakemberek szerint ugyanakkor a fejlődés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása lesz. A fórumon szó esett az innovációról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, közölte a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a Hajdubiar vármegyei kormányhivatal jelzése alapján elrendelték a szükséges intézkedéseket. Hivatalos adat egyelőre nincs a fertőzöttek számáról, de az önkormányzat információi szerint legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy érintett lehet. A járvány megfékezése érdekében megkezdődtek a hatósági intézkedések és a kontaktkutatás. A város arra kéri a lakosokat, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati intézményeknél fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családoknak pedig tisztító és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagokat juttattak el. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, többek között Debrecen térségében is, számolt be rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz, ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számolt be róla a HAON. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban fogják nyírni a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. Felhős, csapadékosabb időre készülhetünk, időnként szakadozhat fel csak a felhőzet, a szél pedig egyre nagyobb területen élénkülhet meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, keleten több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős, viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 fok körül alakul, napközben 23 fokot mérhetünk.

0: két óra hossza. Elérkeztünk a mai Club Best of végéhez. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Remélem, hogy sikerült felpörgetni benneteket. Jövő héten folytatjuk. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! DJ Williamet hallottátok.
1: 90 sofőr ellen intézkedtek a razzia során Hajdú-Biharban, díjazták a DSC legjobb diákjait és oktatóit. Ma van a lisztérzékenység világnapja, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott közúti ellenőrzést tartottak a múlt héten Hajdú-Bihar útjain a Roadpol nemzetközi akció részeként. A rendőrség elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálta, az ellenőrzésekbe több társhatóság is bekapcsolódott. A razzia során a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a tartózkodás jogszerűségét ellenőrizték. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy hét alatt összesen 90 sofőrrel szemben intézkedtek, olvasható a Haonon. Ünnepséget rendezett a Debreceni Szakképzési Centrum, amelyen több mint 120 elismerést adtak át a tanévben kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákoknak és oktatóiknak, írja a Dehír. A tanulók között eredményesen szereplő fiatalok, sportolók és a szakképzést népszerűsítő nagykövetek is voltak. A bútorasztalosként sikeres Sipos Bence a Shanghai World Skills versenyre készül, míg kis Alexa Victoria bronzérmet szerzett az országos Építek burkoló versenyen. A DSC szerint fontos, hogy a diákok már tanulmányaik alatt valós jövőképet és karrier lehetőségeket lássanak maguk előtt. Az ünnepségen több mint 70 tanulót és 50 pedagógust jutalmaztak. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, írja a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték el. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. A hétvégén felhősebb időre készülhetünk, rövid napos időszakok csak az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél. 12 és 24 fok között alakul a csúcs. Vasárnap is marad a borongósabb időjárás, élénk erős viharos széllel, 23 fokos csúccsal. Hétfőn pedig majd nyugaton és délnyugaton már több órára is kisüthet a nap.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. I'm